azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autók kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendrell jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítás a második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négynapos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezet tudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban feleslegesé vált inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vard újra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsődénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés tápcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip átresze uszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízi pisztoly csata, 3 Békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekord kísérlethez. Az asszály sújtja a békéscsabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békés vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a Fekete-Körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a Fekete-Körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyelemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. játék. Korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az uszadék összetételéről a vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békés vármegyei kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tisztifőorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Hűvös Nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békés vármegyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsődről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Jönnyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 év alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdal éneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig trifás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békés vármegye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdőszövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekordkísérletben. A Fürdőszövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismerté teszi Magyarország gazdag termálvízét, vízkincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekord kísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát, legalább 5, ajánlottan 15 percen át. A hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mezőkovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekordkísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a Békéscsabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a békéscsabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijuttat, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opolszki Zoltán, nyaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnak megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt, amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békéscsabai önkormányzat, a Békésvármegyei kormányhivatal és a Körösvidéki vízügyi igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opolszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggést talál, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható, Magyarországon, így Békés vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható, Békés vármegyében megfelelő látási viszonyok mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség. jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel vagy ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szívet fáj,

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan a Szilvia második életet a használt farmernadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe belevágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
2: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába, látod, hogy hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később, amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kis ruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
1: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
2: Hú, kézzel-lábbal tiltakozott, és azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
1: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
2: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
1: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
2: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg, és a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet, ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem, és egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
1: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
2: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem, és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
1: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet. Ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, vagy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá, még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
2: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, ami nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előre lépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
1: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Startrádió.
1: Egymagad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani így a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtte. Vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
2: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék-e egy szereplést az élő magazin műsorukban. A tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon egy varótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a Környezetvédelmi Világnap volt.
1: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
2: Tehát 3 település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogyha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni. Illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
1: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
2: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textildarabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni. használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy ó, ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is a munkáid során is ez neked fontos.
2: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstól rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot és a bevonást, tehát hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek, az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapásra az, hogy így gondolkodjon és gondoljon a jövőre.
1: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent így az öletbe?
2: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program, 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnének eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
1: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Sylvia Farmerból készített használati tárgyairól is szótejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Start Rádió.
1: Először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
2: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
1: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újrahasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
2: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
1: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
2: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz, nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
1: Térjünk vissza akkor a farmerból készített dolgokhoz. Tegyük fel, mondjuk kapsz új anyagot, azt hogyan válogatod ki, honnan tudod, hogy ez még felhasználható, vagy hogy mi készíthető ebből, hogy megy ez a folyamat?
2: Szerencsére tényleg nagyon sok használt farmert kapok a környezetből. Elég impulzív alkat vagyok, szeretek improvizálni, ami sokszor hátrány is persze. Sokat inspirálódok az internetről is, ezt nem kell tagadni. Nagyon klassz dolgok vannak ott is. Az alkotási folyamat pedig sokszor úgy néz ki, hogy bekészítem a műhelyembe a kis kedvenc új szerzeményeimet, farmerokat, ingeket, bármi, aminek az alapanyaga, a textíliája még értékes lehet, és egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
1: Nem sieted el?
2: Nem, szintén kivételez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsa. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozástól a kulcstartóig ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
1: A hallgatók

0: Még szintén volt két régi, szegecselt, békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyagszerkezet szerintem vetekszik a bútorkárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik. És valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom. Szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
1: És nem csak székeket készítettél, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
0: Nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg, ő nem a kékfarmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
1: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos.
2: Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen jövőbeli terveket szeretne Szilvia megvalósítani? Mindezekre választ kapunk a magazin beszélgetésünk utolsó részében. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Hogyha már az ilyen bútoroknál tartunk, a te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
2: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket két havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen. Tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte nulla.
1: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
2: Igen, igen, szinte nulla rezsi.
1: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy ökó, hanem tényleg az életmódod is teljes mértékben. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy valaki csak ilyen trendből lesz ökó. Tehát, hogy azt mondja, hogy én mennyire környezetudatos vagyok, és amikor így belegondolunk jobban, hogy oké, de pontosan mit is csinálsz, ami ezzel te hozzá tudsz járulni. De te tényleg azt lehet mondani, hogy az életed több területén is megpróbálsz zöld lenni.
2: Igyekszem, igen. Volt idő, hogy autót se használtam, és gyalog közlekedtem, de mindig valahogy igyekszem kialakítani, vagy igyekszünk kialakítani azt az életmódot, ami egyrészt tetszik, és amit fenntarthatónak tartunk, és amitől hitelessé is válik a másik tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
1: Hogyha adnod kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
2: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is van hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban. És szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társasház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
1: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csinálod, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
2: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszer illet hozzám, úgy éreztem, de mégis tudok valamit kommunikálni vagy közvetíteni az emberek felé, ebből a szándékból így. Nem kell ahhoz a fához láncolnom magam, hanem így is meg tudom mutatni. A másik dolog pedig a kézműves munka becsületének a visszaszerzése, vagy fenntartása, nem is tudom, hogy hol áll most ez, mert hát persze a fogyasztás is elszabadult már, a fogyasztási szokások megváltoztak nagyon, és a szegény kézműves tevékenységek pedig háttérbe szorultak, az értéküket elveszítették, amit abban lehet mérni, hogy nem lehet elkérni a termékeknek a valós árát szinte, de akkor is csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
2: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni őket, vagy mi határozza meg a döntéseiket azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek a ruhák, vagy kerülnek-e valahová. És azt az eredményt kaptam, hogy a legtöbben az információ hiány miatt nem tudnak megszabadulni a ruháiktól. Nagyon sokuknak szintén a szekrényben gyarapodnak a használaton kívül maradt ruhák, illetve azt is még egy érdekes szempont, hogy nagyon elkötelezettek és érdeklődőek a környezettudatosság iránt, legalábbis a válaszokból ezek derültek ki. És ezért gondoltam úgy, hogy ehhez valamilyen programot fogok megvalósítani, hogy ezeket a szálakat összehozzuk, és valami jósüljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretnék ezzel építeni, nem titok. A többi tervem pedig az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

sarokban, senkivel. Édurba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát.

0: Start Rádió.
1: A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezetudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére használható fel. A támogatási kérelmeket innovációs tervvel együtt akár konzorciumi formában is be lehet nyújtani augusztus 31-ig az Agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozás.

0: A rezsicsökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szép szombat reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Bízom benne, hogy mindenkinél pihenéssel, lazítással indulhat el a hétvége első napja, én pedig hozhatok hozzá rengeteg jó zenét itt a Start Rádióban. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot is.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Augusztus 1-e van méghozzá szombat, köszöntjük a boglárkákat, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül ma ünnepelnek még a pálmák, a gusztávok, a zsófiák, az alfonszok, a fodorok, de még péterek is ünnepelhetnek ma.
1: Reggeli Start, Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

A Startrádiót hallgatják sok zenével, és most még többel. Augusztus 1-jában. Nézzük a mai nap születésnaposait. Például Krisztus előtt 10-ben, ezen a napon született Claudius császár, a Római Birodalom 4. császára. Ezen a napon született Pauer János teológiai doktor, székesfehérvári püspök, de Maria Mitchell amerikai csillagász, pedagógus, az első hivatásos női csillagász is.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: 7 óra lesz hamarosan. Szombat reggel is a Start Rádiót hallgatja sok zenével, és most még többel. Egy olyan nap, amikor remélem nem kell rohanni, de hogyha mondjuk mégis ébren van valaki így kora reggeli órán, akkor lehet tervezgetni, hogy hova megy kirándulni a család, összehívjuk-e a barátokat, rokonokat egy jó sütögetésre, bográcsozásra, délre, grillezésre, estére, hát lehet ezekben gondolkozni, én pedig hozom a jó zenéket addig is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között lánykort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi

0: szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy urugvái magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt 7 óra, jó reggelt itt a Start Rádió, a hétvégén is sok zenével is, persze most még többel. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük a mai napot is, bízom benne, hogy pici pihenéssel, lazítással és persze sok jó zenével.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
5: Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon.
4: Bárka!
5: Bárka!
4: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
5: új kaland.
4: Gyere, kösd ki nálunk!

0: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szeres?

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Az észak-indiai Bandában 2026-ban már májusban 48,2 Celsius fokot mértek, a szélsőséges hőség pedig az embereket és az állatokat is megviseli, írja a Drive. A lakosok beszámolói szerint korábbi hőhullámok idején előfordult, hogy kimerült madarak hullottak le az égből. Egy helyi madárvédő és önkéntes társai ezért több mint 15 ezer madárodót és vízzel teli tálakat helyeztek ki. A helyi kórházakban nyaranta több kiszáradásos és hőgutás beteget kezelnek, a vezetés pedig hűsítőpontokkal, folyadékpótlást segítő csomagokkal és fokozott kórházi felkészüléssel próbál javítani a helyzeten.

reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Nézzük a mai nap jelentős történelmi eseményeit augusztus 1-jében. Ezen a napon bocsátották ki a forintot. 1946-ban ugye Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után. Ezen a napon 1774-ben Joseph Priestley, angol lelkész, felfedezte az oxigént. Nem mellesleg fizikus is volt egyébként lelkészeti hivatása mellett. És ezen a napon 1914-ben Németország hadat üzent Oroszországnak.

0: Jó reggelt, ez a Start Rádió. Szombat reggelén is itt vagyunk, és persze sok jó zenét játszunk. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdhetjük a mai napot is. Érdemes figyelni, mert a következő órában is a rengeteg fontos, hasznos információval látjuk el, ami azért hasznos lehet így hétvégén reggel is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: This is it.

the world. 8 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, szombaton is a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Ebben az órában is készülök aktuális és fontos infokkal, úgyhogy érdemes a Start Rádiót hallgatni.

0: Sportrádió.
1: És még több. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Tudtad? A Stumburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
3: Házhozszállítás www.stoppizza.hu
2: vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
3: új kaland.
2: Gyere, kösd ki nálunk!

0: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.
4: Sok a szere,
3: és még több.
4: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Fontos a B12 vitamin is. Ennek hiánya egyik legismertebb tünete a sápat vagy fakóbőr. Ennek oka, hogy a hiány következtében csökken a vörös vérsejtek termelése, ami általános vérszegénységhez vezet. Úgyhogy ha a bőre gyakran sápat, fáradtnak, kimerültnek érzi magát, érdemes megfontolni egy vitamin hiány szűrést.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió. Space Girls. Rock Chap.

Itt a Start Rádió. Arról beszélgetünk, milyen tünetei vannak a B12 vitaminhiánynak. Ott van például a tartós fáradtság és az általános gyengeség, amely szintén riasztó jele lehet a B12 vitaminhiánynak. Ezen tünetek annak tudhatóak be, hogy a vörösvérsejtek felelősek az oxigén szállításáért a szervezetben. A B12 vitaminhiánya gátolja ezen sejtek megfelelő termelődését, ami oxigénhiányhoz és ebből fakadó kimerültséghez vezethet.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Persze kérdése is 9 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától kezdhetjük együtt a vasárnap reggelt.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üd a fedélzeten, hozom a jó dalokat, ma is a következő két órában, meg annyi érdekesség bekészítve, és természetesen velünk vannak a zenék, amik hozzák a munkaidő mellé a lendületet. Már is indulunk, szép napot!
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallott.

0: Start Radio, a napira az a szól, és itt van a mai kalendáriumunk. Néhány érdekességet hoztam az elmúlt évekből, évtizedekből. Például 1992-ben az anyatejes táplálás világnapját is elkezdték ünnepelni, más néven a szoptatás világnapja a mai. 1946 mai napján bocsátották ki a forintot, illetve 1981-ben ezen a napon sugároz először műsorát az MTV zenei televízió csatorna. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza. Az első óránk lassan a végéhez ér, de velünk meg annyi zene még a folytatásban is, egészen délig hozom a lendületet. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, a boglárkáknak kívánhatunk nagyon boldog névnapot őket. Isten öltesse, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, meg annyi jó zenével.
1: Sok a zene, sok a zene, és

0: Kitart Rádión, a Napilóza szól. Folytatódik a műsor, ebben az órában is bekészítve a dalok, amik hozzák a kitartást, akár a munkaidő közben, akármit is csinálunk. Folytatódik ebben az órában is a műsor, nem sokára az egészségünkre fókuszálunk majd például.
1: Napilóza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

Sisters.

0: és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Probiotikum alkalmazására szükség lehet például utazáskor, antibiotikum kúra alatt és után, stresszes életmód során vagy hasmenés esetén, de gyulladásos bélbetegségben, irritabilis bélszindrómában is. Hatásukat akkor tudják kifejteni, ha ellenállnak a gyomorsavnak és elszaporodnak a bélben. Sokféle készítmény érhető el a patikákban, így minden korosztály számára találunk megfelelőt. Bátran kérjük a gyógyszerész tanácsát a kiválasztásnál. Elérhetőek cseppek, amiket már csecsemőkortól lehet használni. Gyermekeknél fontos lehet a kellemes íz, a porforma, amit belekeverhetünk az italba, ételbe. Kapszulás, szuszpenziós termékek közül is lehet választani, utóbbinál figyeljünk, hogy fel kell rázni alkalmazás előtt. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. Ennek érünk most a végéhez. Köszönettel tartozom az elmúlt két óráért, és holnap is jövök természetesen. Akkor is rádiózunk majd együtt. Minden jót, és további szép napot kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békés Csabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelő Intézet felújítása, újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsödében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békés Csabai közgyűlés két éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autó kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négynapos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezet tudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban feleslegesé vált inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vardújra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsődénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés tápcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áterese úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé,
5: de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió sok zene és még több, benne pedig mindenki felkészült. Indul kívánság műsorunk, úgyhogy innentől kezdve önöké a terep, kedves hölgyek, urak, bátran válogassanak. A kedvencek közül megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, Zsuzsa vagyok Békés Csabáról, és a családomnak üzenem, legyen vidám és pihentető a hétvége sok nevetéssel és közös élménnyel. Így legyen, hozzá pedig már is játsszuk a következő dalt.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg az Ölden.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Sportrádió. És még több.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Tamás vagyok, és egy bulis dalt szeretnék küldeni a barátaimnak. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Anita vagyok, és egy dalt szeretnék küldeni a szüleimnek, jó egészséget és szép nyarat kívánok nekik. Köszi!

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 1-jéhez lapoztunk a naptárunkban. Szombat van, sok boldogságot kívánunk Boglárka nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Mező Mihály, magyar énekes, gitáros, zenész, a magna cum laude frontembere. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ácsfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Reklámot hallottak.
5: Sok a szene.
6: Start Rádió.
4: És még több.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban pedig majd 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Sok a szeret, sok a szeret, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádiósok zene ismét több, és ma augusztus 1-e, szombat van, az évben még 152 nap van hátra, és ma ünnepeljük az anyateljes táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját, ezt 34 éve tartjuk ezen a napon. És még egy érdekes, sikereken 80 éve ezen a napon bocsátották ki a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

Ez a Start Radio sok zene is még több, benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, az egyetlen szabadság, ha önmagad vagy. További szép szombatot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok a szeret.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Három óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arecki Zoltán, amelyek ebben az órában hozom Justin Timberlake-től a Can't Stop the Feeling-et, itt lesz a Kiss-től a Crazy Crazy Night, és érkezik majd a Ross Stewart, valamint az Electronic Pedjei darab. Kellemes délutánt és jó hétvégét, meneküljetek árnyékba, hideg helyre, hűvös szobába, Madonnával kezdik ezt az órát. Szóval Like a Virgin.

0: Pesto Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Erdélyben olyat találtak, amitől még a dinoszauruszok is összerezzenek. Valódi dinoszaurusz temető került ugyanis elő. A felfedezés helyszíne a világhírű Háczegi medence, ahol eddig is kerültek elő dinoszaurusz csontok, de ilyen brutális sűrűségben még soha. Egy apró területen több mint 800 gerinces maradványt találtak, négyzetméterenként 100 fölötti darabszámmal, az nem semmi. A lelőhelyet magyar-román kutatók tárták fel, az eredményeket pedig a rangos Plus One folyóiratban publikálták. A csontok szó szerint egymáson feküdtek, mint ha valaki egy dinoszaurusz legót borított volna ki egy helyre. A szakértők szerint a magyarázat egészen filmszerű, körülbelül 72 millió évvel ezelőtt hatalmas esőzések okozta villámárvízek sodorták a tetemeket egy tóba, amikor a víz lelassult, minden egy ponton rakódott le. Így jött létre ez a természetes őslénytani tömegsír.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Itt a legújabb híre, sosem öregszünk meg, klubtól egy kínai cég ugyanis azt állítja, hogy készül a tabletta, amivel akár 150 évig is élhetünk. A tabletta lényege, hogy a zombi sejteket veszi célba, nem egy új horrorfilm jön, hanem azokat a sejteket iktatná ki, amik már nem működnek rendesen, de azért gyulladást okoznak a testben. Szóval egy kis sejt takarítás, és valá jöhet a 150. születésnap. A fő összetevő egy szőlőmagban található molekula egyébként, úgyhogy ha holnap valakit látunk egy hordó Cabernet Sauvignon-t kanalazni, az csak előre készül az örök életre. Na, a gyógyszer még nincs a patikában, de ha tényleg működik, a gyertyagyárak aranykorát éljük majd. 150 gyertyagy tortán, hát az már tűzvédelmi kérdés.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csak nem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület tiszás elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, még nem sokára jön az R.E.M. legendás dala, Losing My Religion. Itt lesz Shania Twain, akit a country királynőjének tartanak. Jön majd az I'm Gonna Get You Good. Hallatjuk a U2-t, a Cutting Crew és a Republika egy-egy dalát. Kedves délutánt, jó hétvégét! Az Aztec kamerával folytatjuk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Hogyha azt hittétek, hogy a fájdalom nélkül nincs eredmény, csak egy üres fitness szlogen, akkor figyeljetek. Egy kínai influencer ugyanis edzés helyett injekciókkal szerezte meg a kocka hasát, összesen 4 millió jönér, azaz nagyjából 186 millió forintért, és nem ám csak 6 kocka, nem, ő 8 kockát csináltatott magának, mert ha már kamuhas, akkor legyen extrán deluxe kiadás. És mi a titok? Nem protein, nem fekvőtámasz, hanem hialuronsav. Ebből fecskendezett magával annyit, hogy a végén már az orvosi tű is izomlázat kapott tőle. És mi a célja? 10 000 injekció. 10 000. Ennyit még a szúnyogok sem bírnak egy nyáron. A férfi azt mondja, hogy ő nem gyáva, hiszen rengeteg szúrást kibírt, az tuti. Ettől azért még nem lesz maratonra kész, ráadásul az orvosok szerint ez a műizom mozgás közben elmozdulhat, csomósodhat, és még az igazi izmokat is elsorvasztatja. Tök jó. Magyarán kocka has van, de egészség, na, az nincs.

Rádiós tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Itt a jövő, ami konkrétan a falról csöpög. Ausztrál kutatók ugyanis feltalálták a rezsicsökkentő festéket, ami nem csak hűti a házat, hanem még a vizet is termeli. A Sydney Egyetem kutatói egy startup segítségével megalkottak egy különleges fehér festéket, ami a napsugarak 97%-át visszaveri, vagyis hogyha ezzel lekened a házad, akkor bent akár 6 fokkal is hűvösebb lehet nyáron. Szóval a légkondi mehet pihenni, a villanyóra meg fellélegezhet. Ez a festék egyébként, nem hiszem, de még vizet is gyűjt a levegőből. Pont úgy, mint amikor a fürdőszobai tükör bepárásodik, csak itt a háztetőd lesz a nagy vízgyűjtő. Egy négyzetméterről akár 4 deci vizet is összeszed. Hogy az egész tetőt lekened, akkor már öntözheted is vele a kertet, vagy akár lehúzhatod a WC-t, szó szerint a házad izzadja ki a vízdíjat. A festék ráadásul a tűző ausztrál napot is bírta, és fél év után se fakult, se repett, se nem mondta, hogy na, én ezt a hőséget nem bírom tovább. Take this.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvízbe készít. Kéri. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen asszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiány kezelési körzetből 66 esetben már a 3-as, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az asszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítés

már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozások fejlődnek ki. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány

0: kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Cranberries-től a Dreams, hallhatjuk majd Belinda Carlisle, a Kraftwerk és a New Radicals egy dalát. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne John Farnham dalát, Mari Szóla, You Hear the Voice.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Megérkezett a síelés jövője, és nem kell hozzá hegy, hó vagy Ausztria. Egy ausztrál cég ugyanis feltalálta a végtelen sípályát. A találmány neve Snow Tunnel, és nagyjából úgy működik, mint egy óriási mókus kerék, csak nem a mókus, hanem te szaladgálsz benne. A henger folyamatosan forog, miközben kívülről hógép szor rá 7-10 centi friss havat, tehát akár egész nap síelhetsz, és soha nem érsz a völgybe. A tempó ráadásul állítható, a kezdőknek sét a tempó, a profiknak meg akár 50 km óránkénti száguldás, vagyis ugyanaz, mint amikor lefelé síelsz, csak itt nem kell aggódni, hogy jön egy fa. Az első változat egyébként 10 méter átmérőjű, de a végleges verzió már 12,5 méteres lesz, és olyan csarnokokban tervezik felállítani, ahol akár több is egymás mellett működhet. Olyan lesz, mint egy síelő konditerem, csak itt a futópad helyett hó van. A cég szerint az első Snow Tunnel part 2027-ben nyílik Ausztráliában, de a megrendelések már most érkeznek a világ minden tájáról.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Hölgyeim és uraim, eljött a nap, amikor a technológia végre segít leszokni a technológiáról. Itt a telefontok, ami konkrétan meggyűrölteti veled a mobilodat. Egy cég kitalálta a világ legbrutálisabb tokját, egy rozsdamentes acélból készült szörnyet, ami 2,7 kiló. Ettől a telefonod nehéz lesz, nehezebb lesz, mint egy gamer laptop, vagy egy kisebb háziállat. A neve találó Six Pound Phone Case, és nem csörög, nem villog, nem ráz, csak egyszerűen fáj tartani. A cél, hogy olyan kellemetlenné tegy a mobilozást, hogy ne görgesd a TikTokot órákon át, hanem inkább elmegy sétálni, sportolni, vagy csak vegyél egy nagy levegőt a valóságban. És hogyha elunnád, akkor se dobd le róla könnyen, mert két csavar tartja, tehát kell hozzá egy csavarhúzó, egy kis önismerettel együtt. A tokot jelenleg $210 lehet előrendelni, plusz vám, áfa meg egy új biceps, hogy elbírd.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több Aracki Zoltán. Még ebben az órában jönnek a britek, itt lesz az Oasis-től a Wonderwall, érkezik Katie B-től a Crying for No Reason, és hallhatjuk a King-től a This is the Last Time-ot. Kérdemes délutánt hallgassátok a Startot, benne a Depeche Mode-ot, itt a Never Let Me Down Again.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
5: Start Rádió.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. A sógoroknál, mármint Ausztriában, most aztán felvillanyozó ötlettel álltak elő. Elég volt a ronda vasoszlopokból, mondják, és úgy döntöttek, hogy állatfigurás villanyoszlopokat telepítenek. Az ötlet az Austrian Power Giants nevű csapattól jött, akik megunták, hogy a nagy feszültségű vezetékek csak csúfítják a táját. Mostantól viszont nem vasrudak, hanem például gólyák és szarvasok tartják majd a kábeleket. A terv szerint minden osztrák tartomány kap egy-egy saját villanyállatot, ami illik a hely szelleméhez. Burgenland például egy gólyát kap, hát mi mást, hiszen onnan sokan hazajárnak Magyarországra is. Alsó Ausztria pedig egy elegáns szarvast, ami annyira királyon néz ki, hogy a természetvédők is csak annyit mondtak, hogy hát ez tényleg menő. A prototípusokat már le is tesztelték, nem dőlnek el, nem süllyednek meg, ami alapvetően jó hír, és a madarak is valószínűleg elégedettek lesznek a dizájnnal. Az ötlet olyan jó pofa, hogy Red Dot design díjat is nyert, ez olyan, mint az Oscar, csak éppen villanyoszlopoknak. Szóval, hogyha legközelebb Ausztriában kirándulsz és meglátsz egy gólyát, ami vezetéket tart, akkor ne es pánikba, eljött a villanyos állatok kora.

Házastart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 ember gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A 7 vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023 októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Thank you.